0: hangulat és stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció. Star Rádió.

nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Star Rádió.

Chris Martin és az Avicii Heaven. 6 óra után járunk, 8 perccel, július 27-e van, hétfő. Igen, egy olyan hétbe kezdünk, amely elviszi tőlünk 2026 júliusát. Igazából a mai nappal együtt 5 munkanap, 5 nap, 5 kalendárium, de egyben 5 munkanap is maradt még hátra ebből a hónapból, hiszen a pénteki nappal, ami ugye 31-ére esik, viszik el júliust és hozzák augusztust. Régebb augusztus arról volt híres, hogy a nyárnak a legforróbb hava. Itt nálunk, ebben az országban még, hát valószínűleg, hogy az elődök találták ezt ki, nem az új ember, hogy Lunálui Kuptor, így nevezték augusztus, vagyis ugye a kemencének a hónapja, hát azért, mert annyira forró, és olyan britek lettünk, hogy már mi is rengeteget tudunk beszélni az időjárásról, hogy milyen volt a július, hogy nem is volt igazi nyár benne, vagy ha igen, az csak néhány napig tartott, és hogy nem kell aggódni, augusztus is ilyen lesz, az egész nyár ilyen lesz, úgyhogy semmi sem régi, az idő sem. Hát, nem tudom, mert az alagút végén, és az alagút nálunk 7 nap hosszú, a prognózisen általában, hogy 7 napra előre nézem, tehát vasárnap estig, úgymond. Ma hétfő van, vasárnap estig, aztán majd holnap feltűnik a hétfést. Látom a fényt az alagút végén. A fény ebben az esetben a forróság, a kánikula. Hogy lesz-e ilyen? Hát, igen. Ha minden igaz. A pénteki búcsúval, mármint júliusi búcsúval, és az augusztusi szombati beköszönéssel, igen. Remélem, ez nem fog változni. Amúgy igen, lehet vitatkozni arról is, hogy akkor mi a jobb, a tél vagy a nyár, és biztosan megvan a tábora mindkét félnek, de hogyha belegondolunk gazdasági szempontból, azt hiszem senki nem tudja azt vitatni, hogy mennyivel gazdaságosabb és úgymond olcsóbb a nyár, mert a hűsülést azt össze lehet kötni a kellemessel, tehát veszel valami hidegitalt, egy fagylaltot, ami hűsít, veszel egy fürdőt, elmész strandolni. Igen, ez nem olcsó mulatság, de mindenképpen kellemesebb, mint mondjuk télen, amikor nem 100-150 lejt fizet villanyra, s ugyanannyit gázra, hanem 400-at, 600-at, mit tudom én, akár ennél is többet. Bizony, azt ki kell fizetni, és abban semmi kellemes nincs, ami esetleg hozzáhasonlítható strandolással, egy hűsüléssel, egy fagyizással, egy fröccsözéssel, na tessék. Tehát ezt a harcot egyértelműen a nyár szerelmesei nyerik meg a téliekkel szemben. Richard Marx, Angelia.

De mi, Rózsi, vigyél bele a jóba, 6 óra 19 perc van, és miközben nem tudom kitől, de akár azt is kérhetjük, hogy vigyél már bele a nyárba, mert hogy még nem igazán volt részünk ebben az évszakban. Érdekes, hogy a nyár, az igazi nyár, ha minden igaz, akkor még előttünk áll, de közben már látjuk a természetnek a változását, hogy mégiscsak menjünk az ősz felé, nyilván januárban is az ősz fele haladunk, csak azért most már itt van a küszöbön, mert hogy ma volt az első reggel ebben az évszakban, ezen a nyáron, hogy amikor utnak indultam, még égtek a lámpák az utcán, a közvilágítás fel volt kapcsolva. Nyilván ebben közrejátszott az is, hogy kicsi felhős az ég, tehát kevesebb fény jut, de hova tovább, úgy fogunk ébredni reggel, hogy amikor útnak indulunk, akkor még ég a közvilágítás, mert hogy egyre később fog kivilágosodni. Ez, nyilván ez valami természetes, de azért mégis, hogy megyünk bele a nyárba, amikor több a fény, több a meleg, stb. És közben látjuk, hogy hoppá, várj egy kicsit, azért mi már az ősz fele haladunk, azért rendesen is ott van a küszöbön, különböző jelei már láthatóak. Aztán nyilván eljutunk oda is, hogy látástól vakulásig, igen. Ez a megszokott dolog, ahhoz, hogy meg tudjál élni, és némi bónusz, némi pluszt is kapjál. Úgy érez, hogy neked azért mégiscsak több jut, mint hát de annyi sosem, mint amennyit mondasz magadnak, hogy megérdemez, de a lényeg az, hogy ahhoz tényleg, hogy tudjál tartani egy bizonyos szintet, hogy úgy saját magadnak tükörben nézve azt tud mondani, hogy azért ez úgy kijár nekem, hát azért meg kell rendesen dolgozni, sokszor látástól vakulásig, bizony, ilyen világot élünk. Casablanca, Jessica J. Egyszer eljutok oda. Bakancslistás hely, rajta van, nem sürgős, van idő, de oda egyszer el kell jutni. Nálam, ez így szerepel a memoárokban, a papírokon. Esküszöm, Marokkó, ugye? Biztosan Marokkó. És nem Tunézia, és nem Algéria, hanem Marokkó. De tényleg, mindig elfelejtem, hogy Casablanca az Marokkó, ugye? Tangier is, ha minden igaz. Muszáj megnézem, addig nem tudok kávét rendesen meginni. A film arról tudunk. Marokkó. Oké. Okay.

Louis Fonzi 2017-es nagy dobása. Igazából, ha visszagondolunk, hogy mit tettünk ezen a dalon annyira, hogy minden rekordot megdöntött, legalábbis ami a YouTube nézettséget illeti, de a toplistás slágerlista vezetés is azon rekordok közé tartozik, amit sikeresen döntött meg. Daddy Yankee, Louis Fonzi, illetve azt hiszem még van egy verzió, amelyben Justin Bieber is hallható. 6 óra 31 perc van, július utolsó hétfője, 27-e van ma, és lassacskán arra készülünk, hogy búcsúztatjuk az esőfelhőket, mert ugye a mai napon még lehet számítani csapadékra, lehet, hogy jön valami a délelőtti órákban is, de a nagyja az majd a nap második felében, délután 3 után várható, és lehet, hogy még az éjszaka folyamán is kapunk, tehát átnyúl a picikét a holnapi napba is, annak az első felébe, de aztán holnaptól bye-bye esőfelhők, úgy elbúcsúznak, hogy egy jó ideig nem is fogjuk látni őket, mert hogy tényleg igazi nyár következik. A hét vége el is hozza a 30 Celsius fok feletti hőértékeket. Addig megyünk így felfele, hogy már a 24, szerdára 26, csütörtökre 28, péntekre 31, szombatra 32, vasárnapra 33 Celsius fokot. És a hét második felében nem úgy esőfelhők, felhők nem lesznek itt, tehát szinte zavartalan napsütésnek örülhetünk, ahogy az a nagykönyvben meg van írva, amikor szóba kerül, miként is kéne kinézzen egy igazi nyár. Hát, a hét második felében, ha valaki esetleg nem tudja, megkapja.

Bellini, és menjünk Rióba, mármint Rio de Janeiroba. Mondjuk nem biztos, hogy ez a legmegfelelőbb időpont arra, hogy oda menjünk. A déli féltekén most éppen tél van. Amúgy Rio de Janeiroban is van tél, csak nyilván nem olyan, mint Európában. Ott a riói tél enyhe. Nappal általában 24-28 Celsius fokos hőmérséklet van télen. Náluk ez most december vagy január, nem is tudom milyen hónapnak felel meg. Éjszaka pedig 17-20 Celsius fok, és kevesebb az eső, mint nyáron. Sokszor még ilyenkor is strandolnak. Az más dolog, hogy a helyiek, az ottaniak, a brazilok, számukra a 20 Celsius fokos hőmérséklet az hűvös. Jaj, de hűvös van odakin. Még egy európai számára ez inkább ilyen kellemes tavaszi időnek tűnik. Vannak persze ott is ilyen ritkább hidegfrontok, amikor 15 Celsius fok körüli reggeli hőmérséklet van télen, vagyis most Rio de Janeiroban, de tartós hideg vagy hó Rióban gyakorlatilag nincs. Úgyhogy végül is mehetünk nyaralni a télbe. Rio de Janeiro lehetőséget ad erre is. 6 óra 40 perc van, megy tovább a hétfő. Július utolsó hétfője. Michael Cretu és Samurai. Jó reggelt!

6 óra 48 perc van, és néztem a kalendáriumot. Két dolog, ami akár össze is köthető. Az egyik az, hogy 1982-ben megismertünk egy újabb betegség nevet, ami tulajdonképpen ilyen rövidítés volt. Acquired Immune Deficiency Syndrome, ami AIDS. Románul lesz SIDA, mert mondjuk a román fordításnak a kezdőbetűit rakták össze. Mi azonban az angolt használjuk. Acquired Immune Deficiency Syndrome. Amúgy az első ember még 1959-ben halt meg ebben a betegségben. Nyilván évtizedeken keresztül nem tudták, hogy mi okozhatta a halálát. 1982-ben pedig hivatalosan is diagnosztizálták, és megismerkedtünk egy ilyen betegséggel, hogy AIDS. 1986-ban pedig érdekes nap volt ez Budapesten, a magyar fővárosban, ugyanis a Queen volt az első nyugati előadó, aki fellépett Magyarországon Louis Armstrong óta. A tömött népstadionban Freddie Mercury elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű magyar népdalt. Hogy miért ezt? Általában a közönség éneklős dal a Love of My Life volt. Valaki Freddie Mercury fülébe sughatta, hogy figyelj, ezek itt ezek nem nagyon tudnak angolul, amiben volt azért némi igazság. Úgyhogy hiába is próbálkozol, hogy egy egész stadion elénekelje a Love of My Life című dalt, nem fog összejönni. Úgyhogy válasz valami mást, valami helyi folklort. És akkor így született meg, amúgy Freddie Mercury-a valaki nézte a képeket, tenyeriből olvasta a szöveget, de amúgy rendesen kiénekelt, hogy tavaszi szél vizet áraszt. És hogy miközben van a két dolognak egymáshoz, az AIDS-nek és Freddie Mercury-hez, talán mondanom sem kell. Jó, nem úgy van, ahogy a filmben történt. Tehát 1985-ben volt a Live Aid, és a film szerint ugye Freddie Mercury már azelőtt tudta, hogy meg fog halni. Nem. Lehet, hogy már szenvedett a betegségben, csak még nem tudta, mi az. Sőt, még a betegségének a bejelentése is végül is halálának, a halálát megelőző napon volt. Ő akkor már tudta nyilván, hogy meg fog halni, de nem épp úgy, ahogy a filmben van. Egy kicsit ott túloztak, hogy legyen drámaibb, egyefene. De végül is AIDS és Queen, vagy AIDS és Freddie Mercury bizony a kettőnek sajnos van köze egymáshoz, hiszen az AIDS vette el tőlünk a Queen frontemberét, aki amúgy egy csoda volt. Sok közül, sok csoda közül, de egy csoda volt. The Miracle. 9 perc választ el 7 órától. Jó reggel!

0: Újabb drónt lőttek le, megújult a Petőfi emlékhely, edzőt váltott a Csíki csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Újabb légtérsértő drónt lőtt le tegnap délelőtt a román légierő egyik F-16-os vadászgépe Románia területi vizei fölött a Szulinák-Hilia térségben. Radomir Ruca ügyvivő védelmi miniszter közlése szerint ez már a harmadik drón, amelyet a román hadsereg az elmúlt 3 napban megsemmisített. A tárcavezető hozzátette, az Európai Unió és a NATO tagállamainak területén eddig lelőtt 5 légtérsértő drón közül 4-et román katonai pilóták semmisítettek meg. A legfőbb ügyészség szerint a pénteken lelőtt drón Shahed típusú volt, amelyet Oroszország az Ukrajna elleni háborúban is rendszeresen alkalmaz. Mentesülhet az egészségügy a létszámstop alól Romániában. Alexandru Rogobete volt egészségügyi miniszter, olyan módosító javaslatot nyújtott be, amely lehetővé tenni a kórházak és a mentőszolgálatok számára, hogy szükség esetén betölthessék az üres álláshelyeket. A tervezetet jövő héten tárgyalja a képviselőház egészségügyi bizottsága, majd a parlament elé kerülhet. A kezdeményező szerint az új kórházak és a korszerű felszerelések önmagukban nem elegendők, ha nincs elegendő orvos, asszisztens és más egészségügyi szakember a betegek ellátására. Hozzátette, a kórházi dolgozók jelenleg is rendkívül túlterheltek. Megújult a fehéregyházi Petőfi emlékhely, ahol tegnap megnyitották az új állandó kiállítást. Az ünnepségen részt vettek a magyar kormány képviselői is, köztük Tar Zoltán miniszter és Kalla Zsuzsa államtitkár helyettes. Tar Zoltán beszédében hangsúlyozta, hogy Magyarország erkölcsi és anyagi értelemben is kötelességének tartja a határon túli magyar közösségek támogatását. A megemlékezés koszorúzással zárult a múzeum felújított udvarán, ahol a Petőfi emlékműnél és a szabadságharc hőseinek emléket állító turulós emlékoszlopnál is elhelyezték a kegyelet virágait. Visszatért az FK Csíkszered a női labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjára Kollár Péter, aki megújult szakmai stábbal kezdte meg a nyári felkészülést. A keret is jelentősen átalakult, 11 játékos távozott, helyükre eddig 7 új futballista érkezett, és 2 saját nevelésű labdarúgó is felkerült a felnőttek közé. A csapat jelenleg magyarországi edzőtáborban készül az új idényre, az edzőtábor során a Ferencváros és a Budapest Honvéd ellen is felkészülési mérkőzést játszik. Lando Norris, a McLaren brit pilótája nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A pole pozícióból rajtoló címvédő ezzel idei első, pályafutása 12. futamgyőzelmét aratta, Mogyoródon pedig egymás után másodszor diadalmaskodott. A második helyen Max Verstappen végzett, a harmadik pedig a Mercedes fiatal olasz versenyzője Andrea Kimi Antonelli lett. Antonelli ezzel tovább növelte előnyét a világbajnoki összetett élén, miután legfőbb riválisai mögötte zártak. A meteorológusok szerint ma délelőtt felmelegedésre, nyári napsütésre számíthatunk, délután záporok, zivatarok jöhetnek. A széljárás gyenge lesz, a hőmérséklet értékek reggel 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Lost Frequencies és Temple Trap Sweet Disposition. 8 perccel járunk 7 óra után. Hát meglehetősen szomorkásan, borongósan, mi több, esősen indul a hét. De ez csak a mai napra érvényes, illetve lehet, hogy egy pici jut talán az éjszaka folyamán, így a holnapi napra is. De aztán felejtsük el a felhőket, esőfelhőket, felhőket, mindegy. El fognak tűnni a felhők, és ahogy megyünk bele a hétbe, és közeledünk a hét vége fele, úgy lesz egyre igazibb ez az évszak, vagyis nyár. Igen, küszöbön van, érkezőben, tehát a 30 Celsius fok fölötti hőértékek a hét második felében már itt lesznek, és pénteken, szombaton meg vasárnap már azért fogunk panaszkodni, hogy hű, de meleg van. Hát végülis erről szól a nyár, és nem sok lehetőségünk nyílt erre eddig, hát most lesz. Tényleg forró lesz augusztus, vagy legalábbis annak az eleje, annak tűnik. Jó reggelt!

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lép.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.900

0: 1690 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál.
1: Étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Nick Jonas és Jealous. 7 óra múlt 19 perccel, hamarosan lapszemlével jelentkezünk. Közben nézem a kalendáriumot, hogy ezen a napon írt véget a koreai háború. Egy olyan esemény, amely elég gyakran köszön vissza, akár filmekben, könyvekben ittottam ott, hogy igen, volt egyszer egy koreai háború. Sőt, ugye a MASH című több évadon keresztül futó és meglehetősen népszerű szitkom is eme téma körül épült fel. Pedig az a háború csak idézőjelbe téve, csak 3 évig és 32 napig tartott. Tehát durván 3 évig. Utána meg következett ilyen 2 év és 17 napnyi tárgyalás. És a fegyverszüneti megállapodást 1953-ban, ezen a napon, július 27-én írták alá Pamunjomban. Ennek köszönhetően tényleg mindenki elmondhatta, véget ért a koreai háború. Mint mondtam, 3 évig és 32 napig tartott. Mindkét oldal győztesnek tartotta magát 2 év és 17 napnyi tárgyalás után, és akkor egy Koreából lett egy Észak-Korea, ugye kommunista beállítottságú, és lett a Dél-Korea, a kapitalista, kizsákmányoló ország. De ha belegondolunk, ott is tulajdonképpen az amerikaiak és az oroszok harcoltak egymással. Egy olyan országban, amit Koreának hívtak, elosztották kétfele, na tessék, bizonyítsatok, melyik lesz jobb, Észak vagy Dél? Lehet, hogy Ukrajnánál is ugyanaz a helyzet, ugye hallhattunk olyasmit, hogy tulajdonképpen ez egy proxy háború, az amerikaiak az oroszok ellen harcolnak, egy olyan országban, amit Ukrajnának hívnak. Lehet, hogy az lenne a megoldás, hogy osszák ketté Ukrajnát, legyen egy keleti oldala, orosz befolyása, legyen egy nyugati oldala, nyugati befolyással, aztán bizonyítsanak, hogy melyik lesz a jobb, kelet vagy a nyugat. Nem biztos, hogy a nyugat. Ki kell próbálni. Ja, mondjuk, ha ezt mondom, akkor Zelenszky hülyét kapna. Mi? Kettőosztani Ukrajnát? Mi? Jó, ez csak egy ilyen elveszett gondolat volt. Lehet, ez lenne a megoldás. Addig is maradjunk Koreában. Nem északról, délről jön ez a dal. A BTS együttes, a Coldplay-jel együtt működtek közre. E dal érdekében az én világom, My Universe.

Kisvárosi fiú, Small Town Boy énekelt a Bronski Beat, 7:30 van. Jó, lesz néhány másodperc múlva, de már ott vagyunk. Igen, esik az eső, látom én is, de hát szóltam, hogy jöhet egy kicsi most a nap első felében, aztán a nagyja úgyis majd estére van betervezve. Na de ne a jövőbe nézzünk, hanem a jelenbe, illetve hogy mit ír a Hargita Népe mai lapszáma, melyek a cikkek. Hát nyilván tusványos az egyik fő téma, főleg, hogy Orbán Viktor szombaton beszédet is tartott. Azt mondta, hogy önkény uralmat épít az új magyar kormány. Tehát elválik, hogy valóban így van-e vagy sem. Nyilván, hogy Magyarország jelenlegi miniszterelnöke, Magyar Péter sem hagyta ezt szó nélkül, rögtön kiírta, hogy menthetetlen bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges. Ami elég fura ahhoz képest, hogy 3 nappal korábban minden áron itt akart lenni, hogy vitázzon azzal, akivel szerinte foglalkozni felesleges. És annyira felesleges, hogy még külön posztot is csinált ebből, hogy felesleges foglalkozni, tehát foglalkozik vele, miközben azt mondja, hogy amit csinál, az felesleges. Nem egészen értem, de sok mindent nem értünk a jelenlegi miniszterelnöknél. Na, erről egy egész oldalas cikk van, de legyen sport is, hiszen holnap után már labdába rúgnak a fiúk, úgy értem az udvarhelyiek, egymás ellen kezdenek. Nem változik Hargita megye képviselete a labdarúgó 3. ligában, mert a bennmaradó Székelyudvarhely FC mellett a VSK Gyergyó is folytathatja a 3. osztályban, miután feltöltötték a mezőnyt. Kiestek, ugye? De volt hely, hát maradtok? Igen, maradunk. Jó, akkor maradjatok. A bajnokság augusztus 29-én kezdődik, de a VSK és az SFC már a héten játszik egy meccset, ráadásul egymás ellen a Román Kupában a továbbjutásért harcol mindkét gárda. Szerdán azt hiszem 17 óra 30 perctől Gyergyóban játsszák a mérkőzést. És csíkszeredai városnapokra készülnek a megye központban. Mondjuk időjárás szempontból jobb időt, időszakot nem is találhattak volna. Meleg lesz, igazi nyár. 30 Celsius fok körüli hőértékekkel, eső minimális a hétvégére. Tehát ilyenkor tényleg lehet városnapokat szervezni. Mit írnak erről, lássuk. Július 30 és augusztus 2-a között újra együtt ünnepel a város, mármint Csíkszereda. A csíkszeredai városnapok idén is változatos programmal várja a város lakóit. Mondjuk ez akár mit csinálnak, lehet mondani, hogy változatos. Az idei rendezvény a helyi közösségre és a térség művészeire épít. Igen, ez magyarul annyit jelent, hogy gyerekek, nincs pénzünk. Tényleg régebb olyan szépen hangzik, itt udvarhelyen is volt már rá példa, hogy idén úgy döntöttük, hogy a helyi értékeket támogatjuk, a térség művészeire építünk. De igen, ez nagyon szépen hangzik, de igazából mindenki tudja már, mit jelent azt, hogy gyerekek, kevés a pénzünk, ennyire futja. Csak ezt is szépen lehet csomagolva eladni. Hadd menjen! 4th Street, 7 óra 33 perckor. Jó reggelt!

Amy Stewart zenekara, Eurythmics, 84-es slágerük a Here Comes the Rain Again, íme ismét jön az eső. A megállapítás nem egészen helyes, hiszen az eső nem érkezőben van, hanem távozó félben. Most egy kicsit még sírdogál, tart egy szünetet, este még bemutatkozik, hogy ne ez vagyok én, aztán napokra eltűnik, ha minden igaz, hogyha a prognózis megállja a helyét, mert hogy búcsúztatjuk nem csak az esőfelhőket, mindenféle felhőtől elbúcsúzunk, a hét második felére pedig kékeget és ragyogó napsütés, na meg 30 Celsius fok fölötti hőértékeket várunk, ezt ígérték nekünk. A meteorológusok azok nem politikusok, ők ha szép időt ígérnek, az általában be is jön, nem 100%-osan, de a legtöbb esetben igazuk lesz. Addig is nézzük meg jól az esőt, mert lehet, hogy hiányozni fog néhány nap múlva. Have you ever seen the rain? Láttad-e már valaha az esőt? Tedd fel a kérdést a Smokey. 7:41 van. Jó reggelt!

0: like music.
1: Sztár reklám. Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
2: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
5: Reklámot hallottak.
6: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

Mosolyjal az arcodon meghalni. Die with a smile, Bruno Mars dalát hallhattuk 10 perc választán 8 órától. Lassacskán a Wecker második órája is véget ér. Borús, esős időben van részünk, lesz még ilyen a nap második felében este fele, de a fény már most kérhetjük. Valaki gyújtson egy kis fényt, ha máshol nem az alagút végén, shine a light. Énekel Bryan Adams, 8-kor jönnek a hírek.

elpusztíthatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

0: Újabb drónt lőttek le, megújult a Petőfi emlékhely, edzőt váltott a Csíki csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Újabb légtérsértő drónt lőtt le tegnap délelőtt a román légierő egyik F-16-os vadászgépe Románia területi vizei fölött a Szulinák-Hilia térségben. Radomir Ruca ügyvivő védelmi miniszter közlése szerint ez már a harmadik drón, amelyet a román hadsereg az elmúlt 3 napban megsemmisített. A tárcavezető hozzátette, az Európai Unió és a NATO tagállamainak területén eddig lelőtt 5 légtérsértő drón közül 4-et román katonai pilóták semmisítettek meg. A legfőbb ügyészség szerint a pénteken lelőtt drón Shahed típusú volt, amelyet Oroszország az Ukrajna elleni háborúban is rendszeresen alkalmaz. Mentesülhet az egészségügy a létszámstop alól Romániában. Alexandru Rogobete volt egészségügyi miniszter, olyan módosítójavaslatot nyújtott be, amely lehetővé tenni a kórházak és a mentőszolgálatok számára, hogy szükség esetén betölthessék az üres álláshelyeket. A tervezetet jövő héten tárgyalja a Képviselőház Egészségügyi Bizottsága, majd a parlament elé kerülhet. A kezdeményező szerint az új kórházak és a korszerű felszerelések önmagukban nem elegendők, ha nincs elegendő orvos, asszisztens és más egészségügyi szakember a betegek ellátására. Hozzátette, a kórházi dolgozók jelenleg is rendkívül túlterheltek. Megújult a fehéregyházi Petőfi emlékhely, ahol tegnap megnyitották az új állandó kiállítást. Az ünnepségen részt vettek a magyar kormány képviselői is, köztük Tar Zoltán miniszter és Kalla Zsuzsa államtitkár helyettes. Tar Zoltán beszédében hangsúlyozta, hogy Magyarország erkölcsi és anyagi értelemben is kötelességének tartja a határon túli magyar közösségek támogatását. A megemlékezés koszorúzással zárult a múzeum felújított udvarán, ahol a Petőfi emlékműnél és a szabadságharc hőseinek emléket állító turulós emlékoszlopnál is elhelyezték a kegyelet virágait. Visszatért az FK Csíkszered a női labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjára Kollár Péter, aki megújult szakmai stábbal kezdte meg a nyári felkészülést. A keret is jelentősen átalakult, 11 játékos távozott, helyükre eddig 7 új futballista érkezett, és 2 saját nevelésű labdarúgó is felkerült a felnőttek közé. A csapat jelenleg magyarországi edzőtáborban készül az új idényre, az edzőtábor során a Ferencváros és a Budapest Honvéd ellen is felkészülési mérkőzést játszik. Lando Norris, a McLaren brit pilótája nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A pole pozícióból rajtoló címvédő ezzel idei első, pályafutása 12. futamgyőzelmét aratta, Mogyoródon pedig egymás után másodszor diadalmaskodott. A második helyen Max Verstappen végzett, a harmadik pedig a Mercedes fiatal olasz versenyzője Andrea Kimi Antonelli lett. Antonelli ezzel tovább növelte előnyét a világbajnoki összetett élén, miután legfőbb riválisai mögötte zártak. A meteorológusok szerint ma délelőtt felmelegedésre, nyári napsütésre számíthatunk, délután záporok, zivatarok jöhetnek. A széljárás gyenge lesz, a hőmérsékleti értékek reggel 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Benny Blanco és Vance Joy, jó 7 perccel járunk 8-ra után a Wecker harmadik órájában, és történik mindez az utolsó júliusi hétfőn, 27-én, amikor Olga és Liliana nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Őket biztos könnyű szeretni, vannak olyanok is, akiket nehéz szeretni. Wolf Kati erről énekel.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartani.
3: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
4: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
3: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
4: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
5: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Megéheztél valami igazán különlegesre? Akkor

0: irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.

Martin Solveig és Salif Keita, Madonna, 8 óra után járunk 18 perccel. Említettem már, hogy igazi nyári hétvégénk lesz, 30 Celsius fok fölötti csúcsértékekkel, ami annyit is jelent a legtöbb esetben, hogy akár éjfélkor is egy szál pólóban el lehet indulni, sétálni egyet a parkban. Ráadásul az nem egy rossz helyszín, főleg most a hétvégére, úgy általában bármikor jól esik ott egy séta, csak hogy éppen tegnap tette közzé a polgármesteri hivatal Facebook oldalán, hogy érkezik a Cheers nyári bórestek második hétvégéje, és vele együtt, mint írják, újabb laza nyáresti program. Pénteken Mr. Mo áll a lemezjátszók mögé, és a legjobb vinyl szettekkel gondoskodik a hangulatról. A gasztro és borfronton is készülnek, újdonságokkal, a teraszról pedig ezúttal sem hiányozhat a páratlan nyáresti vibe. Úgyhogy július 31 este 7 óra, ez csak egy napos lesz. Egyelőre úgy tűnik, hogy igen. Július 31, hát az péntek, ha minden igaz. Gyorsan lecsekkolom, de én úgy tudom, hogy az igen, péntek. Azzal a nappal búcsúztatjuk júliust, és akár kocinthatunk rá. Meleg lesz, tehát abszolút kellemes időjárásnak nézzünk előbe. Még a késő esti órákban is jól jön majd egy pofa fröccs, vagy vörös bor. Azzal már most szolgálunk. Red Red Wine.

Szolvévés miattad. Hát a sorsnak néha fura a fintora. Szombaton Berlinben a Pride felvonulás résztvevői skandálták, hogy egész Berlin utálja az AfD-t. Ugye az AfD-t elsősorban bevándorlás és migráció ellenes politikájáról ismeri a közvélemény, és mint mondtam, a sors néha egészen különös iróniát produkál, hogy néhány órával később iszlamista körökből ismert 21 éves férfi a járművével belehajtott a tömegbe, és sajnos a tragédiának halálos áldozata is van, és többen nagyon súlyosan megsérültek. Az ember óhatatlanul is felteszi a kérdést, hogy vajon politikai jelszavak mögött nem érdemesebb lenne néha arról is beszélni, hogy milyen biztonsági kockázatokkal kell valójában szembenézni Európának, és az AfD, amikor kiáll emellett, akkor hát lehet utálni, de tessék! Tessék, itt a válasz rá!

0: I like music.
1: Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
6: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
7: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe.
8: Minőség, megbízhatóság, stílus.
9: Hadnagy Viakolor.
10: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
11: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
12: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
1: Reklámot hallottak.

Selena Gomez dalát hallhattuk, picivel több mint 9 perc választ el 9 órától, vagyis zárjuk lassacskán a Becker harmadik óráját, és 9 órakor pedig jönnek a hírek. Addig is folytatjuk Bill Medley és Jennifer Wong közös dalával, a Piszkos tánc című film egyik betétdala. Sok betétdal lett sláger ennek a filmnek köszönhetően, ez az egyik.

0: Újabb drónt lőttek le, megújult a Petőfi emlékhely, edzőt váltott a Csíki csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Újabb légtérsértő drónt lőtt le tegnap délelőtt a román légierő egyik F-16-os vadászgépe Románia területi vizei fölött a Szulinák-Hilia térségben. Radomir Ruca ügyvivő védelmi miniszter közlése szerint ez már a harmadik drón, amelyet a román hadsereg az elmúlt 3 napban megsemmisített. A tárcavezető hozzátette, az Európai Unió és a NATO tagállamainak területén eddig lelőtt 5 légtérsértő drón közül 4-et román katonai pilóták semmisítettek meg. A legfőbb ügyészség szerint a pénteken lelőtt drón Shahed típusú volt, amelyet Oroszország az Ukrajna elleni háborúban is rendszeresen alkalmaz. Mentesülhet az egészségügy a létszámstop alól Romániában. Alexandru Rogobete volt egészségügyi miniszter, olyan módosító javaslatot nyújtott be, amely lehetővé tenni a kórházak és a mentőszolgálatok számára, hogy szükség esetén betölthessék az üres álláshelyeket. A tervezetet jövő héten tárgyalja a Képviselőház Egészségügyi Bizottsága, majd a parlament elé kerülhet. A kezdeményező szerint az új kórházak és a korszerű felszerelések önmagukban nem elegendők, ha nincs elegendő orvos, asszisztens és más egészségügyi szakember a betegek ellátására. Hozzátette, a kórházi dolgozók jelenleg is rendkívül túlterheltek. Megújult a fehéregyházi Petőfi emlékhely, ahol tegnap megnyitották az új állandó kiállítást. Az ünnepségen részt vettek a magyar kormány képviselői is, köztük Tar Zoltán miniszter és Kalla Zsuzsa államtitkár helyettes. Tar Zoltán beszédében hangsúlyozta, hogy Magyarország erkölcsi és anyagi értelemben is kötelességének tartja a határon túli magyar közösségek támogatását. A megemlékezés koszorúzással zárult a múzeum felújított udvarán, ahol a Petőfi emlékműnél és a szabadságharc hőseinek emléket állító turulós emlékoszlopnál is elhelyezték a kegyelet virágait. Visszatért az FK Csíkszered a női labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjára Kollár Péter, aki megújult szakmai stábbal kezdte meg a nyári felkészülést. A keret is jelentősen átalakult, 11 játékos távozott, helyükre eddig 7 új futballista érkezett, és 2 saját nevelésű labdarúgó is felkerült a felnőttek közé. A csapat jelenleg magyarországi edzőtáborban készül az új idényre, az edzőtábor során a Ferencváros és a Budapest Honvéd ellen is felkészülési mérkőzést játszik. Lando Norris, a McLaren brit pilótája nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A pole pozícióból rajtoló címvédő ezzel idei első, pályafutása 12. futamgyőzelmét aratta, Mogyoródon pedig egymás után másodszor diadalmaskodott. A második helyen Max Verstappen végzett, a harmadik pedig a Mercedes fiatal olasz versenyzője Andrea Kimi Antonelli lett. Antonelli ezzel tovább növelte előnyét a világbajnoki összetett élén, miután legfőbb riválisai mögötte zártak. A meteorológusok szerint ma délelőtt felmelegedésre, nyári napsütésre számíthatunk, délután záporok, zivatarok jöhetnek. A széljárás gyenge lesz, a hőmérséklet értékek reggel 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
5: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székely-Szent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
7: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió.

It's not the end of the world, ez még nem a világ vége. És ha az is lenne, már sok világ végét túléltünk, és valószínűleg, hogy még sokat túl fogunk élni. Előbb-utóbb eljön majd az a pillanat, amely legalábbis számunkra a világ vége lesz, de addig remélhetőleg még sok van. Nincs megírva. Unwritten, énekel a Coral Reef. 9:17 perc van.

Magna Cum Laude és Tájról Tájra 9 óra 24 perc van. Érdekes a mai nap jellemzője. Állítólag ma van a viddel a növényeidet sétálni nap. Na most gondoljunk bele, valaki veszi a fikuszt, vagy nem tudom, kaktuszt, cserepest, belerak egy ilyen négykerekű valamiben, gyerekek szoktak játszani az ilyesmivel, és húzza maga után így a Kossuthban, a kaktuszt húzza maga után, vagy a fikusz, bármi is legyen, az normálisnak nézi bárki is. Vagy akad valaki, aki nem teszi fel a kérdést, hogy ez normális. Szóval ennyit a mai nap jellemzőről. Egy próbát lehet tenni, hogyha esetleg akarunk polgárokat pukkasztani, vagy felhívni magunkra a figyelmet, de nem tudom, én nem ajánlom. Valaki most a kaktusszal maga mögötti végig sétáljon a Kossuthon. Sandra, Maria Magdalena.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió.

Don't mind. Nem érdekel, énekelt Ken Jones. 9 óra 39 perc van. Esős napnak indult a hétkezdés a hétfői nappal. Ráadásul az esőfelhők még itt maradnak, és ha minden igaz, búcsúzóul ma este még szórnak némi áldást. Lehet, hogy picikét ezzel a borongos idővel átmenjünk a holnapi napba, de inkább az kora hajnali órákig tart. Aztán bye-bye felhő, bye-bye esőfelhő. Jön a kánikula. Holnap még nem kell félni ettől, hogy panaszkodni kell a nagy melegre, 23 fok, aztán szerda 26, csütörtök 28, péntek 31, szombat 32, vasárnap 33 is. Mindez, tehát a hét második fele olyan lesz, hogy felhőt nem látunk. Na, akkor majd sírunk a nagy meleg miatt, tehát bármilyen legyen az időjárás, valaki mindig sírni fog. Én nem.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Pizza?
4: Ham.
3: Burger?
4: Ham.
3: Napi menü?
4: Ham.
3: Girosz?
4: Ham.
3: Éhes vagy?
4: Ham. Kattalj rá a kajára!
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.

Jemina és Tollaj, René, Field, Heat. 10 perc választ el 10 órától. Vannak sebek? Mert ha igen, ez a dal begyógyítja az összest. Heal the Pain, Paul McCartney és George Michael közös dalát halljuk, 10 órakor pedig jönnek a szokás szerint a Star Rádió legfrissebb hírei.

0: Sztrájk lesz az egészségügyben, népszerű az Áur, kikapott az FK Csíkszereda. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Általános sztrájk lesz holnap az egészségügyben. A Sanitas szakszervezet vezető tanácsa rendkívüli ülést tartott, hogy megtegye az utolsó előkészületeket az egészségügyi rendszerben kedden kezdődő általános sztrájk előtt. Eldöntötték, hogy kedden indul az általános sztrájk, de a betegeket ellátják. Az AUR a legnépszerűbb párt Romániában egy friss Kursz közvélemény kutatás szerint. Ha most vasárnap tartanák a parlamenti választásokat, a párt a biztos szavazók 34%-ának támogatására számíthatna, míg a PSD 23, a PNL pedig 21%-ot érne el. Az USZERÉ 9, az RMDS pedig 4%-os támogatottságon állna. A felmérésből az is kiderül, hogy a romániaiak túlnyomó többsége szerint az ország rossz irányba halad. A politikusok bizalmi indexének rangsorában Călin Georgescu áll az első helyen 33%-kal. Őt Nicu Jordan követi 30%-kal, majd George Simion következik 24, Ilie Bolozsán és Szorin Grindeanu egyaránt 23%-kal. Várja a végzősök jelentkezését a munkaerő elhelyező ügynökség. A Hargita megyei munkaügyi hivatal arra kéri az idei végzősöket, hogy regisztráljanak álláskeresőként a munkaerő elhelyező ügynökségnél. A középiskolát befejező fiatalok augusztus 4-ig jelentkezhetnek, függetlenül attól, hogy sikeresen érettségiztek-e. A jogszabály szerint a tanulmányok befejezésétől számított 60 napon belül kell nyilvántartásba vetetniük magukat. A munkanélküli járadékot augusztus 5-től folyósítják azoknak, akik a határidők betartásával nyújtják be kérelmüket. A regisztráció feltétele annak is, hogy a végzősök igénybe vehessék a munkaügyi hivatal állásközvetítő és foglalkoztatást segítő szolgáltatásait. Zajlik a labdarúgó Szuperliga második fordulója, tegnap mindkét székelyföldi csapat hazai pályán játszott. A Sepsiszentgyörgy és Sepsió SK győzelmet aratott a tavalyi ezüstérmes Kolozsvári Universitátia ellen, a három székiek 1-0-ra győztek. Este az FK Csíkszereda az FCSB-t fogadta és 2-0-ra elveszítette a találkozót. A második forduló további eredményei: Aradi Uta Galacio célul 2-2, FC Árgyes Petrolul 1-0, Konstancai Fáról Korvinul 2-0, illetve a forduló rangadóján meglepetésre a Dinamo 5-1-re legyőzte a bajnok Krajovai Universitátia együttesét. Ma 17:30-tól rendezik a kolozsvári CFR Voluntárj, este 21:30-től pedig a Botosán Rapid meccset. A brassói Korona jégkorong csapatához szerződött a 30 éves kanadai csatár Colby McCauley. A támadó 2022-ben igazolt Európába, de az elmúlt idényt az Allen Americans együttesénél töltötte, ahol 71 találkozón 54 ponttal zárt. A csapat ugyanakkor Dallas Gerards amerikai csatárt és Sofron Istvánt, a csíkszeredai születésű magyar válogatott támadót is leszeretné igazolni. Változékony időjárás lesz térségünkben, a meteorológusok szerint a széljárás megerősödik helyenként, ma egész napra esőt jeleznek adáskörzetünkre. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Sztárreklám.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazurt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
5: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
6: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton.

0: Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
3: Reklámot hallottak.
4: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Az Iron Smith frontember Steven Tyler és a mexikai gitárvarázsló Carlos Santana közös dala, csak hogy jobban érezd magad, Just Feel Better. 10 óra után járunk 20 perccel, július 27-e van, egy repülési rekord kötődik a mai naphoz. Hát manapság furának tűnik, de hát ez közel 120 évvel ezelőtt történt, 1909-ben, július 27-én, amikor a repülés akkori úttörője Orville Wright felállította az akkori leghosszabb repülési rekordot. Ez 1 óra 12 perc és 40 másodperc volt, elképesztő eredmény. Így több mint 110 évvel ezelőtti teljesítmény nézve, manapság nevetségesnek tűnik, de akkor ez valami elképesztő teljesítmény volt. Blue és Flyby.

Nyári bor, summer wine. Hát erre a híre akár kocintani is lehet. Románia már nem az Unió 3 legkorruptabb országa között szerepel. Nem tartozik bizony az Unió 3 leggyengébben teljesítő országa közé a közszféra korrupció mentességét vizsgáló rangsorban. Tavaly még ott voltunk az utolsó 3 között, most már hátulról a negyedikek vagyunk. Amúgy érdekes, hogy a jelentés, amely ezt a végeredményt hozta ki, többféle korrupciós jelenséget vizsgált, köztük a vesztegetést, a köz- és magánérdekek jogtalan befolyásolását, valamint a közpénzekkel való visszaélést. Az értékelés a végrehajtó és törvényhozó hatalomra, az igazságszolgáltatásra, valamint a rendőrségre és a hadseregre is kiterjed. És mégis melyik fejezetnél teljesített Románia a leggyengébben? Hát tetszik vagy sem, ezt nem fogják a politikusaink megtapsolni, de a leggyengébb eredményét az ország a törvényhozás tagjainak fedhetetlensége terén érte el. Ezen a mutatón mindössze 0,25 pontot kapott. Lényegesen kedvezőbb értékelést kaptak az igazságszolgáltatás tisztségviselői, illetve a rendőrség és a hadsereg. Az Európai Unióban így Bulgária, Magyarország és Szlovákia teljesített gyengébben Romániánál a korrupció hiányát mérő mutatóban. Az alsó mezőnben található még Görögország, Horvátország és Olaszország is. A lista élén ezúttal is az északi országok állnak, Dánia, Norvégia és Svédország érte el a legjobb eredményt a közszféra korrupció mentességének terén.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
2: Kedves kismamák, szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.

Joel Corey és Run Devotion, 8 perc választ el 11 órától. Esővel kezdtük, napsütéssel végezzük, bár a nap nem napsütéssel végződik, hanem esővel a prognózis szerint, de hónaptól egy javulási tendencia indul el, amely elhozza a hétvégére a kánikulát is. Addig azonban még találkozunk többször is, legközelebb holnap, már korán reggel 6-kor, addig is Szász Csaba. Köszönjük a figyelmet, további kellemes délutánt, vagy hát délelőttet, ami még megmarad belőle. A legjobbakat. Ciao.

0: Sztrájk lesz az egészségügyben, népszerű az Áur, kikapott az FK Csíkszereda. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Általános sztrájk lesz holnap az egészségügyben. A Sanitas szakszervezet vezető tanácsa rendkívüli ülést tartott, hogy megtegye az utolsó előkészületeket az egészségügyi rendszerben kedden kezdődő általános sztrájk előtt. Eldöntötték, hogy kedden indul az általános sztrájk, de a betegeket ellátják. Az Áur a legnépszerűbb párt Romániában egy friss Kurzs közvélemény kutatás szerint. Ha most vasárnap tartanák a parlamenti választásokat, a párt a biztos szavazók 34%-ának támogatására számíthatna, míg a PSD 23, a PNL pedig 21%-ot érne el. Az USZERÉK 9, az RMDSZ pedig 4%-os támogatottságon állna. A felmérésből az is kiderül, hogy a romániaiak túlnyomó többsége szerint az ország rossz irányba halad. A politikusok bizalmi indexének rangsorában Călin Georgescu áll az első helyen 33%-kal. Őt Nicu Jordan követi 30%-kal, majd George Simion következik 24%, Ilie Bolozsán és Sorin Grindeanu egyaránt 23%-kal. Várja a végzősök jelentkezését a munkaerő elhelyező ügynökség. A Hargita megyei munkaügyi hivatal arra kéri az idei végzősöket, hogy regisztráljanak álláskeresőként a munkaerő elhelyező ügynökségnél. A középiskolát befejező fiatalok augusztus 4-ig jelentkezhetnek, függetlenül attól, hogy sikeresen érettségiztek-e. A jogszabály szerint a tanulmányok befejezésétől számított 60 napon belül kell nyilvántartásba vetetniük magukat. A munkanélküli járadékot augusztus 5-től folyósítják azoknak, akik a határidők betartásával nyújtják be kérelmüket. A regisztráció feltétele annak is, hogy a végzősök igénybe vehessék a munkaügyi hivatal állásközvetítő és foglalkoztatást segítő szolgáltatásait. Zajlik a labdarúgó Superliga második fordulója, tegnap mindkét székelyföldi csapat hazai pályán játszott. A Sepsiszentgyörgy és Sepsió SK győzelmet aratott a tavalyi ezüstérmes Kolozsvári Universitátia ellen, a három székiek 1-0-ra győztek. Este az FK Csíkszereda az FCSB-t fogadta és 2-0-ra elveszítette a találkozót. A második forduló további eredményei: Aradi Uta Galacio célul 2-2, FC Árgyes Petrolul 1-0, Konstancai Fáról Korvinul 2-0, illetve a forduló rangadóján meglepetésre a Dinamo 5-1-re legyőzte a bajnok Krajovai Universitátia együttesét. Ma 17:30-tól rendezik a kolozsvári CFR Voluntár, este 21:30-től pedig a Botosán Rapid meccset. A brassói Korona jégkorong csapatához szerződött a 30 éves kanadai csatár Colby McCauley. A támadó 2022-ben igazolt Európába, de az elmúlt idényt az Allen Americans együttesénél töltötte, ahol 71 találkozón 54 ponttal zárt. A csapat ugyanakkor Dallas Gerards amerikai csatárt és Sofron Istvánt, a csíkszeredai születésű magyar válogatott támadót is leszeretné igazolni. Változékony időjárás lesz térségünkben, a meteorológusok szerint a széljárás megerősödik helyenként, ma egész napra esőt jeleznek adáskörzetünkre. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music. Sztárreklám.
1: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazúrt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
4: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
1: Közérdekű hirdetés következik.
6: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: De az élet tudod van, amikor szép. Láttam olyannak is többször. És aki fél, az meg soha nem is él. Én meg úgy élek, hogy füstöl.
1: Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
3: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő Omnia Sig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. Omnia Sig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.

0: Sztrájk lesz az egészségügyben, népszerű az Áur, kikapott az FK Csíkszereda. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Általános sztrájk lesz holnap az egészségügyben. A Sanitas szakszervezet vezető tanácsa rendkívüli ülést tartott, hogy megtegye az utolsó előkészületeket az egészségügyi rendszerben kedden kezdődő általános sztrájk előtt. Eldöntötték, hogy kedden indul az általános sztrájk, de a betegeket ellátják. Az Aura legnépszerűbb párt Romániában egy friss kurszközvéleménykutatás szerint. Ha most vasárnap tartanák a parlamenti választásokat, a párt a biztos szavazók 34%-ának támogatására számíthatna, míg a PSD 23, a PNL pedig 21%-ot érne el. Az USZERÉ 9, az RMDS pedig 4%-os támogatottságon állna. A felmérésből az is kiderül, hogy a romániaiak túlnyomó többsége szerint az ország rossz irányba halad. A politikusok bizalmi indexének rangsorában Călin Georgescu áll az első helyen 33%-kal. Őt Nicu Jordan követi 30%-kal, majd George Simion következik 24, Ilie Bolozsán és Sorin Grindeanu egyaránt 23%-kal. Várja a végzősök jelentkezését a munkaerő elhelyező ügynökség. A Hargita megyei munkaügyi hivatal arra kéri az idei végzősöket, hogy regisztráljanak álláskeresőként a munkaerő elhelyező ügynökségnél. A középiskolát befejező fiatalok augusztus 4-ig jelentkezhetnek, függetlenül attól, hogy sikeresen érettségiztek-e. A jogszabály szerint a tanulmányok befejezésétől számított 60 napon belül kell nyilvántartásba vetetniük magukat. A munkanélküli járadékot augusztus 5-től folyósítják azoknak, akik a határidők betartásával nyújtják be kérelmüket. A regisztráció feltétele annak is, hogy a végzősök igénybe vehessék a munkaügyi hivatal állásközvetítő és foglalkoztatást segítő szolgáltatásait. Zajlik a labdarúgó Szuperliga második fordulója, tegnap mindkét székelyföldi csapat hazai pályán játszott. A Sepsiszentgyörgy és Sepsió SK győzelmet aratott a tavalyi ezüstérmes Kolozsvári Universitátja ellen, a három székiek 1-0-ra győztek. Este az FK Csíkszereda az FCSB-t fogadta és 2-0-ra elveszítette a találkozót. A második forduló további eredményei: Aradi Uta Galacio célul 2-2, FC Árgyes Petrolul 1-0, Konstancai Fáról Korvinul 2-0, illetve a forduló rangadóján meglepetésre a Dinamo 5-1-re legyőzte a bajnok Krajovai Universitátja együttesét. Ma 17:30-tól rendezik a kolozsvári CFR Voluntár, este 21:30-től pedig a Botosán Rapid meccset. A brassói Korona jégkorong csapatához szerződött a 30 éves kanadai csatár Colby McCauley. A támadó 2022-ben igazolt Európába, de az elmúlt idényt az Allen Americans együttesénél töltötte, ahol 71 találkozón 54 ponttal zárt. A csapat ugyanakkor Dallas Gerards amerikai csatárt és Sofron Istvánt, a csíkszeredai születésű magyar válogatott támadót is leszeretné igazolni. Változékony időjárás lesz térségünkben, a meteorológusok szerint a széljárás megerősödik helyenként, ma egész napra esőt jeleznek adáskörzetünkre. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: 90 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál.
1: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Alejandro, Roberto, Fernando, mennyi név van Lady Gaga dalában, és mennyi zene lesz ezen a héten itt délutánonként, amik segítségével jobban telik majd a munka, a vezetés, vagy akár a pihenés, az otthon töltött idő. Július utolsó napjaiban is a Sztár délután minden nap veletek lesz, én pedig 17 óráig hozom a legnagyobb nyári slágereket. Hogyha már Alejandro, Fernando és Roberto is itt volt, akkor legyen itt Sanyi is. A Bagosi dalával indítjuk a mai műsort. Csodaszép hetet mindenkinek! Kitartást a munkához, a mikrofonnál Bedő Erika.

Bája Lexi és a Slep, valamint a Prilu kihált tavalyi dal. Ez nagyon felkapott lett egyébként a fiatalok körében. A következő dal is felkapott, viszont előtte a Liliánákat és az Olgákat fogjuk köszönteni. Július 27-ét írunk már, tehát ezen a héten átlépünk a nyár harmadik hónapjába. Szombaton már augusztus 1-e lesz. Drága Liliana és Olga, hát inkább Olgákat ismerek, az elég gyakori név itt a térségbe, úgyhogy a Helga orosz formájából ered az Olga név, és érzékeny, mélyen megfontolt személyiség, azt írják, hogy intelligens. Alkotó készsége és találékonysága leginkább az üzleti gondolkozásban mutatkozik meg, és fontosak számára az anyagi javak, kedveli az üzleti világot, jó vezetői képességekkel bír Olga, mert jól átlátja a munka folyamatokat, és felelősségteljes is. Fontos számára a minőség az élet minden területén. Még azt is írják az Olgákról, hogy érzékenysége és távolságtartása miatt kevesen ismerik igazán. Szép név egyébként az Olga. A Helga orosz formájából ered, de a Helga név is tetszik nekem, úgyhogy ezek mind-mind szép női nevek, valamint a Liliana is nyilván, annak a jelentése Lilium és angol eredetű név. Boldog névnapot kívánunk, kedves Olga és Liliana, holnap szabolcsokat ünneplünk, holnap után pedig a Flórákat és a Mártákat lehet majd köszönteni, valamint a születésnaposokat is. Isten éltesse sokáig!

0: like music. Star reklám.
1: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
2: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keres minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
3: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rá, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Elég üldünk énekelt. Még a híradó előtt belefér egy Dizri és egy ETC felvétel. A 2000-es évek nagy slágerei. Székelyföld teljes területét érinti egyébként a mai viharriasztás, de még ezt az egyet kell kibírni. Ígérem nektek, én ígérem a meteorológusok helyett, hogy most már egy jó darabig azt hiszem, hogy vége az ilyen sárga riasztásoknak, a zivatarokra és szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztásoknak, amelyet egyébként ma adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat Románia több megyéjére is. Úgyhogy ma még lehet számítani esőre. Déltől 23 óráig például Máramarosban, a Körösvidéken, a Bánságban, Erdélyben, többek közt Hargita, Kovászna és Maros megyében is, valamint a hegyekben és Olténia nyugati felében. Felhőszakadások, villámlások és helyenként jégeső is várható. Mi meglepő? Hát erről szólt egész július. Valamikor lesz-e vajon nyár, lesz-e meleg, lesz-e strandidő, ez a nagy kérdés, de ha minden igaz, akkor 30-ától felmelegedés várható. Hát, ha már nem is az egész nyár, de legalább egy-két hétnek is örülünk, hogyha meleg lesz itt Székelyudvarhelyen és a térségben. Nekünk már csak ennyi nyár jutott és ennyi kánikula. Legalábbis ezt tapasztaljuk. A szívem úgy ver, akár csak egy dob. Erről szól az ETC felvétel. 12:51.

0: Sztrájk lesz az egészségügyben, népszerű az Áur, kikapott az FK Csíkszereda. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Általános sztrájk lesz holnap az egészségügyben. A Sanitas szakszervezet vezető tanácsa rendkívüli ülést tartott, hogy megtegye az utolsó előkészületeket az egészségügyi rendszerben kedden kezdődő általános sztrájk előtt. Eldöntötték, hogy kedden indul az általános sztrájk, de a betegeket ellátják. Az Aura legnépszerűbb párt Romániában egy friss Kurz közvélemény kutatás szerint. Ha most vasárnap tartanák a parlamenti választásokat, a párt a biztos szavazók 34%-ának támogatására számíthatna, míg a PSD 23, a PNL pedig 21%-ot érne el. Az USR 9, az RMDS pedig 4%-os támogatottságon állna. A felmérésből az is kiderül, hogy a romániaiak túlnyomó többsége szerint az ország rossz irányba halad. A politikusok bizalmi indexének rangsorában Călin Georgescu áll az első helyen 33%-kal. Őt Nicu Jordan követi 30%-kal, majd George Simion következik 24%, Ilie Bolozsán és Sorin Grindeanu egyaránt 23%-kal. Várja a végzősök jelentkezését a munkaerő elhelyező ügynökség. A Hargita megyei munkaügyi hivatal arra kéri az idei végzősöket, hogy regisztráljanak álláskeresőként a munkaerő elhelyező ügynökségnél. A középiskolát befejező fiatalok augusztus 4-ig jelentkezhetnek, függetlenül attól, hogy sikeresen érettségiztek-e. A jogszabály szerint a tanulmányok befejezésétől számított 60 napon belül kell nyilvántartásba vetetniük magukat. A munkanélküli járadékot augusztus 5-től folyósítják azoknak, akik a határidők betartásával nyújtják be kérelmüket. A regisztráció feltétele annak is, hogy a végzősök igénybe vehessék a munkaügyi hivatal állásközvetítő és foglalkoztatást segítő szolgáltatásait. Zajlik a labdarúgó Szuperliga második fordulója, tegnap mindkét székelyföldi csapat hazai pályán játszott. A Sepsi Szentgyörgy és Sepsi OSK győzelmet aratott a tavalyi ezüstérmes Kolozsvári Universitátja ellen, a három székiek 1-0-ra győztek. Este az FK Csíkszereda az FCSB-t fogadta és 2-0-ra elveszítette a találkozót. A második forduló további eredményei: Aradi Uta Galacio célul 2-2, FC Árgyes Petrolul 1-0, Konstancai Fárul Korvinul 2-0, illetve a forduló rangadóján meglepetésre a Dinamo 5-1-re legyőzte a bajnok Krajovai Universitátja együttesét. Ma 17:30-tól rendezik a kolozsvári CFR Voluntár, este 21:30-től pedig a Botosán Rapid meccset. A brassói koronai ékorong csapatához szerződött a 30 éves kanadai csatár Colby McCauley. A támadó 2022-ben igazolt Európába, de az elmúlt idényt az Allen Americans együttesénél töltötte, ahol 71 találkozón 54 ponttal zárt. A csapat ugyanakkor Dallas Gerrards amerikai csatárt és Sofron Istvánt, a csíkszeredai születésű magyar válogatott támadót is leszeretné igazolni. Változékony időjárás lesz térségünkben, a meteorológusok szerint a széljárás megerősödik helyenként, ma egész napra esőt jeleznek adáskörzetünkre. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Határidők. Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Nem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
6: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falon.

0: Étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szelykefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani. Utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szelykére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Közérdekű hirdetés következik.
1: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

Holiday, a vakáció, szabadságolás, hát most ennek van az időszakja. Valljuk be őszintén, augusztusban fognak a legtöbben vakációra, szabadságra menni. Azért az augusztus egy olyan szellős hónap a munkahelyeken, amikor mindenki mindenkit helyettesít, és eléggé káosz van szeptemberig, vagy szeptember és még október az, ami egy picit rendre áll aztán a munkahely. Októberre már biztosan. Az iskola kezdés után már biztos. És programokat ajánlok, nézzünk szét, milyen események lesznek még a következő napokban, hetekben. Hát itt lesz a Cheers ezen a héten. Ismét jelentkezik, ismét lehet kocintani, ismét lehet mondani azt, hogy Cheers, vagyis egészségedre, mert hogy érkezik a nyári borestek második hétvégéje Székelyudvarhelyen, és vele egy

újabb laza nyáresti program. Pénteken Mr. Mo áll a lemezjátszók mögé, és a legjobb szettekkel gondoskodik a hangulatról. Gasztró és borfronton is készülnek a szervezők újdonságokkal, a teraszról pedig ezúttal sem hiányozhat a páratlan nyáresti vibe. Úgyhogy aki szeretne Cheers eseményen részt venni, akkor július 31-én pénteken ezzel búcsúztathatja júliust, és augusztus 1-én szombaton is ezzel köszöntheti a nyár harmadik hónapját. A Városi Parkban lesz tehát 19 órai kezdettel. A nyári borestek második hétvégéje, szóljatok ismerősöknek, barátoknak, szomszédoknak, hogy megvan a hétvégi program. Most pedig süt a nap, hát próbáljuk élvezni a napsütést. A hét első napján itt van a Delta felvétel.

Star Rádió legnagyobb slágerek változatosan. We are the people. A kerekerdői hegyi vadász alakulatnál ismét helyzet lesz július 28-án holnap 9 és 16 óra között, tehát lőgyakorlatot tartanak, és hát arra kérik a városlakókat, hogy kerüljétek a környéket ebben az idősávban. Emellett pedig, hogyha már programot és eseményt ajánlok számotokra, akkor nagyon szép ünnep lesz idén is a jubiláló házasok köszöntése. Ezzel kapcsolatban várják még a jelentkezéseket, amiről hamarosan hozom a részleteket. Előtte viszont emlékezünk, hogy mire emlékezünk, nem a házasságunkra, hanem Sopronra emlékezünk a Halott pénzzel is, Well Hello-val közösen, aztán itt lesz a Walk the Moon felvétele is, és Marshmallow-t is hallgatunk ebben az órában.

FM 108. Napjaink legjobb zenéi. Nyáron is. Töltse kellemesen a nyarat a Sztár Rádióval.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Pizza?
4: Ham.
3: Burger?
4: Ham.
3: Napi menü?
4: Ham.
3: Gyrosz?
4: Ham.
3: Éhes vagy?
4: Ham.
5: Kattalj rá a kajára!
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
9: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
8: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe.
9: Minőség, megbízhatóság, stílus.
8: Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
7: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
6: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet.
10: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
11: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
6: Reklámot hallottak.
3: Sztár Rádió.
12: Sztár Rádió.
3: Sztár Rádió.
13: Oscar és többszörös Grammy-díjas amerikai énekesünk már is énekel a háttérben. Előtte viszont megígértem nektek, hogy beszélünk arról a nagyon szép ünnepéről, amit augusztusban szerveznek a Városházán, és most várják a jelentkezőket a jelentkezési időszakban. Eddig ezüst, arany, gyémánt és vaslakodalmas, vagyis 65 éves házasságot ünneplő párok is jelentkeztek. Augusztus 3-áig még nagy szeretettel fogadják a kerek évfordulót ünneplő házaspárok jelentkezését, és idén is szeretnék, hogy közös éljék meg ezt a különleges és példaértékű mérföldkövet. A Városháza udvarán szokták megszervezni ezt az eseményt. Tisztelettel várják azoknak a házaspároknak a jelentkezését még mindig, akik 2001-ben, 1976-ban vagy 1966-ban kötöttek házasságot, és ma is kéz a kézben járják az utat. Jelentkezni pedig lehet a 0266 218 145-ös telefonszámon. Bruce Springsteen felvétele pedig tehát a folytatásban. Pointer Sister dalat is hallgattunk a legfrissebb hírek előtt.

0: Nem lesznek elektromos töltőállomások, megint drónriadó volt, Kispest nyerte a Csíki tornát, Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Drónbecsapódás veszélyére figyelmeztettek ma reggel a Tulcsán megyei hatóságok. A RoAlert riasztást nem sokkal reggel 9 óra előtt küldték ki, miután a Védelmi Minisztérium radarrendszere 1 Szulinától keletre, Románia légterébe behatoló drónt észlelt. A helyzet megfigyelésére 2 F-16-os vadászgép szállt fel a fetesti légitámaszpontról. Az elmúlt napokban a román hadsereg már 3 engedély nélkül a román légtérbe belépő drónt semmisített meg, valamennyit F-16-os vadászgépekről indított rakétákkal. Rendkívüli ülés szakot tart ezen a héten a román parlament, hogy elfogadja az országos helyreállítási tervhez kapcsolódó törvénytervezeteket. A gyorsított jogalkotás célja, hogy Románia teljesítse az Európai Unió felé vállalt mérföldköveket, és ne veszítse el a rendelkezésére álló uniós forrásokat. A képviselőház és a szenátus hibrid formában ülésezik, a munkát plenáris és szakbizottsági üléseken végzik. A tervek szerint a képviselőház már szerdán szavazhat a szenátus által elfogadott jogszabályokról. Székelyudvarhelyen 10 elektromos autótöltőállomás megépítéséről mondott le az önkormányzat, hogy időben befejezhesse egyik uniós beruházását. A mai rendkívüli tanácsülésen módosították a pályázat dokumentációját, amelynek részeként továbbra is megvalósulhatnak a városi kórház digitális fejlesztései. A városközpont területrendezési tervéhez kapcsolódó projekt eredetileg 10 töltőállomás kialakítását is tartalmazta. A közbeszerzési eljárás azonban több óvás miatt elhúzódott, ezért az önkormányzat a töltőállomások elhagyása mellett döntött, hogy a beruházást a határidőn belül le tudja zárni. Büntető párbaj döntötte el a Csíkszeredában megrendezett második Burus Csaba emléktorna döntőjét. Az egykori csíkszeredai edzőről elnevezett futballtornán 6 U16-os csapat küzdött, a döntőt a házigazdák vívták a Kispest Honvéddal. Gól nélküli döntetlen után 11-esekkel a budapestiek 4-3-ra győztek, ezzel megvédték címüket. A harmadik helyen Topolya végzett, a bronzmérkőzésen 3-2-re győzték le a bukaresti Steauát. A szlovén Tadej Pogacsár nyerte az idei Tour de France országúti kerékpáros versenyt. Vasárnap az utolsó méterig hatalmas harc zajlott Párizsban az utolsó szakaszon, amit a holland Mathieu van der Poel nyert meg. Összetettben Pogacsár végzett az élen, második a belga Evenepoel lett, harmadik a mexikói Del Toro. Változékony idő lesz ma délután, enyhe széljárásra számíthatunk térségünkben, elszórtan lehetnek esőzések a térségben. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól. Viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Sophie and the Giants énekelt. 21 fok van Udvarhelyen, a Sztár délután harmadik órájába léptünk. A hét első napján hétfőn talán nem túl nagy munkakedvel, de megyünk előre, dolgozunk türelmesen, mosolyogva, és szépen lassan eltelik a nyár. Hát már amennyire nyárnak lehet nevezni az eddigi napokat és heteket, talán még ezután következik az igazi nyár, és kihasználjuk majd augusztus erre, legalábbis a strandidőt illetően, mert a városi strandon szerintem olyan nagy mozgás júliusban nem volt, de reméljük a következő napokban azért lesz. Habár tegnap azért jó idő volt, rengetegen tartózkodtak a szabadban, rengetegen voltak lubickolni, napozni, kirándulni, de ezen a héten azért még változékony időre lehet számítani, aztán csütörtöktől várjuk a kánikulát, és fogadjuk is nagy-nagy szeretettel, ráncokkal a szemünk alatt, efelem érkezik.

0: a képlet.
1: I like music.
0: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul

0: Szabadkőszentendrei Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Figyelem, akció!
2: Ha bútor, akkor rózsafog.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.

Én már alig várom, hogy ezt a zenét is élőben énekelhessük együtt Bryan Adams-szel, a 66 éves kanadai zenésszel. Hát habár, ha jól nézem, akkor a koncertre már pont 67 éves lesz. Igen, igen, Romániába érkezik, képzeljétek el, mégpedig december 17-én lesz Bryan Adams koncert Kolozsváron. Hát ő zenei pályafutását 1976-ban kezdte már, azóta pedig közel 34-szer jelölték különböző zenei díjakra, és 1998-ig közel 65 millió lemeze fogyott el, tehát nem akárki érkezik ide, Kolozsvárra. És hogy milyen koncertek vannak szervezve a BT Arénában? Hát nagyon meg vagyok lepődve. Gyorsan meg is néztem, december 17-e csütörtökre esik, úgyhogy ha ti is akartok jegyet venni idejében, akkor ezt meg kell tenni az eventim.ro oldalon, de egyébként Facebookon és Instagramon jött velem szembe ez a Bryan Adams koncert, úgyhogy valószínű, hogy ti is fogtok találkozni ezzel a bejegyzéssel és ezzel a hirdetéssel. És azzal a hírrel is fogtok találkozni, hogy kell-e jelezni vagy sem. Vitatott kérdést tisztázott a közlekedési rendőrség. Erről hozom hamarosan a részleteket. Ez tényleg mindig nagy kérdés. Hooligans, nőben a boldogság. Hát, valljuk be őszintén, hogy azért ez így van, kedves férfiak.

Sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

Te vagy, hogy el, a jól ismert Krisztáldal 2006-ból. Ti hogyan adjátok a jelt, a jelzést a körforgalomban? Itt a nagy kérdés, hát kíváncsi lennék, mert elég sok olyan sofőrrel találkozok, aki hát nem úgy jelez, ahogy én tanultam. És szerencsére, amint elolvastam a cikket, meg is nyugodtam, hogy végre közzétették, nyilvánosra hozták azt, hogy már egyszer s mindenkorra szögezzük le, jelezzünk vagy sem. Vitatott kérdést tisztázott a közlekedési rendőrség, mármint a körforgalmat illetően, mert a körforgalomban való közlekedés gyakran okoz nehézséget a járművezetőknek, és az egyik leggyakoribb dilemma az, hogy kell-e indexelni a kereszteződésbe való behajtáskor. Erre most gondolom mindenki azt mondta, hogy nem. Aki úgy tanulta meg, ahogy meg kellett tanulja, mint például én is. De nagyon sokan azt a választ adták most magukba, hogy hogyne, hát igen, hát én is szoktam indexelni, amikor behajtok a kereszteződésbe. Úgyhogy a rendőrség videóban adott egyértelmű választ. Elmondásuk szerint ugye sok járművezető balra jelez a körforgalomba való behajtáskor, és a kereszteződés elhagyásáig bekapcsolva hagyva a jelzést, úgy gondolva, hogy ezzel segíti a többi autóst. És hát egy közlekedési rendőr elmagyarázza, hogy a közlekedési szabályok szerint az irányjelzőt csak akkor kell használni, amikor a jármű irányt vagy forgalmi sávot vált. Vagyis a kereszt 54. cikkelye szerint minden irányváltoztatást jelezni kell. Viszont a körforgalomba való behajtáskor nem változtatunk haladási irányt, azt csak a körforgalom elhagyásakor tesszük meg. És hozzáteszik azt is, hogy sok autós ugye a körforgalomba való behajtáskor és a körforgalomban haladva is balra indexel, rengetegen udvarhelyen is látom, mert úgy gondolják, hogy ezzel segítik a többi közlekedőt. Azonban ez inkább fennakadást okozhat, mivel előfordulhat az is, hogy az irányjelző visszakapcsol semleges állása, amikor jobbra kellene jelezni a kihajtás előtt. És hát a körforgalomban időben jeleznünk kell a sávváltást és a kihajtási szándékot. És kihajtás előtt pedig meg kell győződnünk arról, hogy a manőver biztonságosan végrehajtható, majd jobbra indexelnünk, és az utolsó előtti kijárat után a kívánt kijáratig át kell sorolni az első sávba. Ezt magyarázta el a rendőr, a szabály tehát egyértelmű, kedves rádióhallgatók, hogyha jobbra indexelünk, a következő kijáratnál elhagyjuk a körforgalmat, ha nem jelzünk, akkor tovább haladunk benne a következő kijáratig. Végre, valaki már tisztázta ezt, és remélem, hogy minden sofőrhöz eljut ez az információ, nem variálva meg itt a jelzéseket a körforgalomban való behajtáskor, kihajtáskor, mert nagyon idegesítő tényleg, hogyha valaki balra jelez, akkor, amikor behajt a körforgalomba. Ne legyen ez tovább így, és most már a hírportálok kezdték közzétenni ezt a videót is, én pedig közzéteszem a következő dalt a listán, Modern Talking érkezik, 2003-ból maradunk még a 2000-es éveknél.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
2: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkóbiztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
3: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
4: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
3: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
4: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
3: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.

0: Nem lesznek elektromos töltőállomások, megint drónriadó volt, Kispest nyerte a Csíki tornát, Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Drónbecsapódás veszélyére figyelmeztettek ma reggel a Tulcsán megyei hatóságok. A RoAlert riasztást nem sokkal reggel 9 óra előtt küldték ki, miután a Védelmi Minisztérium radarrendszere 1 Szulinától keletre, Románia légterébe behatoló drónt észlelt. A helyzet megfigyelésére 2 F-16-os vadászgép szállt fel a fetesti légitámaszpontról. Az elmúlt napokban a román hadsereg már 3 engedély nélkül a román légtérbe belépő drónt semmisített meg, valamennyit F-16-os vadászgépekről indított rakétákkal. Rendkívüli ülésszakot tart ezen a héten a román parlament, hogy elfogadja az országos helyreállítási tervhez kapcsolódó törvénytervezeteket. A gyorsított jogalkotás célja, hogy Románia teljesítse az Európai Unió felé vállalt mérföldköveket, és ne veszítse el a rendelkezésére álló uniós forrásokat. A képviselőház és a szenátus hibrid formában ülésezik, a munkát plenáris és szakbizottsági üléseken végzik. A tervek szerint a képviselőház már szerdán szavazhat a szenátus által elfogadott jogszabályokról. Székelyudvarhelyen 10 elektromos autótöltő állomás megépítéséről mondott le az önkormányzat, hogy időben befejezhesse egyik uniós beruházását. A mai rendkívüli tanácsülésen módosították a pályázat dokumentációját, amelynek részeként továbbra is megvalósulhatnak a városi kórház digitális fejlesztései. A városközpont területrendezési tervéhez kapcsolódó projekt eredetileg 10 töltőállomás kialakítását is tartalmazta. A közbeszerzési eljárás azonban több óvás miatt elhúzódott, ezért az önkormányzat a töltőállomások elhagyása mellett döntött, hogy a beruházást a határidőn belül le tudja zárni. Büntető párbaj döntötte el a Csíkszeredában megrendezett második Burus Csaba emléktorna döntőjét. Az egykori csíkszeredai edzőről elnevezett futballtornán 6 U16-os csapat küzdött, a döntőt a házigazdák vívták a Kispest Honvéddal. Gól nélküli döntetlen után 11-esekkel a budapestiek 4-3-ra győztek, ezzel megvédték címüket. A harmadik helyen Topolya végzett, a bronzmérkőzésen 3-2-re győzték le a bukaresti Steauát. A szlovén Tadej Pogačar nyerte az idei Tour de France országúti kerékpáros versenyt. Vasárnap az utolsó méterig hatalmas harc zajlott Párizsban az utolsó szakaszon, amit a holland Mathieu van der Poel nyert meg. Összetettben Pogačar végzett az élen, második a belga Evenepoel lett, harmadik a mexikói Del Toro. Változékony idő lesz ma délután, enyhe széljárásra számíthatunk térségünkben, elszórtan lehetnek esőzések a térségben. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

3 óra után vagyunk 7 perccel, Sztár Rádió a legnagyobb slágerek, változatosan közlekedési információkat várok a 0757-57-51-71-es telefonszámra, vagy a Sztár Rádió Facebook oldalán privátban is jelezhettek, hogy most jelenleg milyen a forgalom, mennyire érződik az, hogy azért vannak szabadságolások, nyaralások. Valószínű, hogy most a vakáció ideje alatt azért nincs olyan nagy dugó, mint iskola időben, viszont hazafele tartva így 3-4-5 óra magasságában valószínű, hogy a Betlen Gábor utcában, valamint a Járos bejáratánál, kijáratánál azért nagyobb forgalomra kell számítani, úgyhogy jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. A mai délutánra Zséda érkezik, csak a szívemet dobom eléd.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk

0: és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Közérdekű hirdetés következik.
3: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió. Star Rádió.

4:45 után, 2:30 perccel, hétfőn hát vannak medvés sztorik. Igen, bizony, az elmúlt hétvégén azért voltak olyan történetek a medvékkel, amelyek közzé vannak téve a hírportálokon. Hát például medve járt be Felsőboldog falvára. Tegnap szerintem látta mindenki a városunk udvarhely, vagy már nem is tudom pontosan melyik csoportba a posztot a képről. Ez egy fiatal kis medve. Tegnap délután, tehát vasárnap délután volt a roálertes figyelmeztetés, és az egyik helyi lakos autóból le is fotózta a településre betévedő, mondani nagy vadat, de hát kicsi igazából. Hát legutóbb csütörtökön este küldtek roálért figyelmeztetést.

a korondiaknak a településen látott nagyvad miatt, most viszont már Felsőboldogfalván is volt jelzés. Vasárnap délután ragyogó napsütésben, hát úgy gondolta, hogy szétnéz a faluban és körbe sétálja az utcákat. Végül is a vasárnapi séta az jót tesz mindenkinek. Meg amit még látok, az egy picit felháborító, mert hogy nem lőtték ki, csak elaltatták azt a medvét. Egy iskola udvarán fogták be a Nagyszebenben kószáló mackót. Ez hétfőn reggel történt Nagyszeben egyik legforgalmasabb utcája, a Vasile Miliás sugárút közelében, és a medve jelenlétét a 112-es számon jelezték. A hatóságok nyilván ismét roálertes üzenetben figyelmeztették a lakosságot, és a nagyvadat végül a pedagógiai főgimnázium udvarán kerítették be, meglőtték altatólövedékkel, majd a környezetőrség és az erdőőrség képviselőinek utasításai alapján az erdőbe szállították. Hát ez nem túl vigasztaló. A helyszínen a Városi Katasztrófavédelmi Szolgálat munkatársai, állatorvos, erdész, csendőrök és rohammentősök intézkedtek. Épp nézem a videót. Egy 3,5 perces videó van közzétéve. Hát menő. Az iskola udvarán sétál a medve fényes nappal a reggeli órákban. Ez mindenki körbeveszi, ő pedig szaladgál, menekül nyilván. Na, egyébként ez nem először fordul elő, hogy tanintézmény udvarára téved egy medve, ugyanis nem tudom, emlékeztek-e, Csíkszeredában már többször is volt rá példa, 2018-ban és 2023-ban is, viszont ott kilőtték ezeket a medvéket, úgyhogy nem tudom, hogy miben különbözik Nagyszeben Csíkszeredától, de ott nem akarták kilőni. Na hát, ha majd a suli kezdéskor ismét arra szeretne kószálni, és akkor eljut mindenkinek az agyáig, hogy ki kellene lőni, mert ő veszélyben vannak a gyerekek és a diákok. Nyomjuk a gázt tovább itt a Sztár délutánban. Ember már kénekel, Királdi Marcell, Marics Peti, vagyis a Kuplung zenekar.

Weberex-e? Hát elég sok jó dalt alkottak az elmúlt időszakban, az biztos, ez is egy újdonság volt David Guettával közösen, nyári slágernek tökéletes. Az viszont nem lesz tökéletes holnap, hogy sztrájkolnak az egészségügyben. Holnap kedd van, azon kívül, hogy piacnap elkezdődik az általános sztrájk. És még nem tudni pontosan, hogyan zajlik majd a munka beszüntetéssel járó tiltakozás, hányan vesznek részt abban és meddig tart, de elindítja holnap az általános sztrájkot az egészségügyi rendszerben a Sanitas szakszervezet. Rendkívüli ülést tartott egyébként az érdekvédelmi tömörülés vezető tanácsa múlt pénteken, hogy megtegye az utolsó előkészületeket az egészségügyi rendszerben kedden kezdődő sztrájk előtt. A kormány a legradikálisabb tiltakozás szélére sodorta a rendszerben dolgozók jogairól közdő érdekvédelmet is. Jelenleg a legfőbb gondjuk a sztrájkolók védelme és a betegek biztonsága. És még vannak megválaszolásra váró kérdések, de azt már eldöntötte a szakszervezet, hogy kedden bizony elindítja a munkabeszüntetéssel járó általános sztrájkot. Azt is mondta, mégpedig Nyulas Emma, hogy kedden elindítjuk, ha egy emberrel, ha kettővel, ha tízzel, ha százzal, de a betegek az elsők, ők a figyelmet megkapják, és az alkalmazottak, akik munkában maradnak, a betegeket el fogják látni, mindegy, hogy mi van. Hát nyilván most a betegeket nem fogják ott hagyni az ágyban. A sürgősség annál inkább fog dolgozni, tehát azok az előírások, amelyek az általános sztrájkra vonatkoznak, minden be lesz tartva, nem szeretnénk, hogy abból bárkinek valami problémája legyen, vagy hogy felemeljük a hangunkat egy megfelelő becsületes bértörvény érdekében. Összefogtak a bértörvény tervezet ellen a szakszervezeti tömbök is, erről lehet olvasni, aztán alkalmazást készítettek a kórházi személyzet hiány szemléltetésére. Hargita megyében a jóváhagyott állások 25,9%-a, vagyis 1194 állás betöltetlen a kórházakban az adatok szerint, úgyhogy ez nem túl jó hír. Még olvasom azt is, hogy a szakszervezet alkalmazása szerint százalékos arányban a Székelyudvarhelyi Kórházban a legnagyobb a személyzet hiány, abszolút számokban viszont a Csíkszeredai Kórházban. Na, úgyhogy mind a két helyen sajnos problémák vannak. Reméljük, hogy megoldódnak ezek a fránya problémák, és hát holnaptól akkor, ha már sztrájk is lesz, akkor ennek valamilyen következménye is tud lenni, jó irányban nyilván. Otthonod legyen, ne házod, énekli a halott pénz.

0: Anya.
1: Hangulati stílus. Sztár Rádió. Napjaink legjobb zenéi. Nyáron is. Mi nyáron sem lazítunk. Ezért vagyunk változatosak. Sztár Rádió.

0: Wake me up! Azaz ébredsz fel! Hát inkább a reggeli órákban kellett volna ezt hallgassuk. Habár itt a délutáni órákban is, valljuk be őszintén, hogy egyszer-egyszer érezzük azt, hogy fáradtak vagyunk, álmosak vagyunk, és jó lenne, hogyha valaki minket is felébresztene így még a délutáni műszakban. Hát rég hallottuk ezt a dalt. Közlekedési infót mondok, értesítik a gépkocsi vezetőket és az utca lakóit is, hogy holnap július 28-án reggel 8 és déli 12 óra között az esővízhálózat karbantartási munkálatai miatt a József Attila utca az le lesz zárva, és a munkálatok végeztével nyilván az utca újból megnyílik a gépjármű forgalom előtt. Hát ennyi röviden, csupán 4 órát lesz lezárva az utcakasz, úgyhogy az nem sok idő. És nem sok időnk maradt már a 16 órás hírekig, még egy negyed óránk van, pontosan jönnek a reklámok, aztán zenét hallgatunk, hozok egy kis retro hangulatot, nyári slágert a Venga Boys-tól például azt választottam ki, Ibizára fogunk menni velük, aztán jön Totó és az Afrika, hát ott is nagyon-nagyon meleg van most nyáron, és hogy ne maradjon ki magyar retro zene se, akkor meghallgatjuk Geszti Péteréktől a Holiday Rappet, ezzel hangolódunk a további vakációzásra és a nyárra. I like music.
1: Sztár reklám. Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiköszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
3: Próbáld ki a Fitfill Fitness és Sportközpont kínálatát! A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
4: Fitfill. Az egészségért és a szépségért.
3: Reklámot hallottak.
5: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Nem lesznek elektromos töltőállomások, megint drónriadó volt. Kispest nyerte a Csíki tornát. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Drónbecsapódás veszélyére figyelmeztettek ma reggel a Tulcsán megyei hatóságok. A Roalert riasztást nem sokkal reggel 9 óra előtt küldték ki, miután a Védelmi Minisztérium radarrendszere 1 Szulinától keletre, Románia légterébe behatoló drónt észlelt. A helyzet megfigyelésére 2 F-16-os vadászgép szállt fel a fetesti légitámaszpontról. Az elmúlt napokban a román hadsereg már 3 engedély nélkül a román légtérbe belépő drónt semmisített meg, valamennyit F-16-os vadászgépekről indított rakétákkal. Rendkívüli ülés szakot tart ezen a héten a román parlament, hogy elfogadja az országos helyreállítási tervhez kapcsolódó törvénytervezeteket. A gyorsított jogalkotást célja, hogy Románia teljesítse az Európai Unió felé vállalt mérföldköveket, és ne veszítse el a rendelkezésére álló uniós forrásokat. A képviselőház és a szenátus hibrid formában ülésezik, a munkát plenáris és szakbizottsági üléseken végzik. A tervek szerint a képviselőház már szerdán szavazhat a szenátus által elfogadott jogszabályokról. Székelyudvarhelyen 10 elektromos autótöltőállomás megépítéséről mondott le az önkormányzat, hogy időben befejezhesse egyik uniós beruházását. A mai rendkívüli tanácsülésen módosították a pályázat dokumentációját, amelynek részeként továbbra is megvalósulhatnak a városi kórház digitális fejlesztései. A városközpont területrendezési tervéhez kapcsolódó projekt eredetileg 10 töltőállomás kialakítását is tartalmazta. A közbeszerzési eljárás azonban több óvás miatt elhúzódott, ezért az önkormányzat a töltőállomások elhagyása mellett döntött, hogy a beruházást a határidőn belül le tudja zárni. Büntető párbaj döntötte el a Csíkszeredában megrendezett második Burus Csaba emléktorna döntőjét. Az egykori csíkszeredai edzőről elnevezett futballtornán 6 U16-os csapat küzdött, a döntőt a házigazdák vívták a Kispest Honvéddal. Gól nélküli döntetlen után 11-esekkel a budapestiek 4-3-ra győztek, ezzel megvédték címüket. A harmadik helyen Topolya végzett, a bronzmérkőzésen 3-2-re győzték le a bukaresti Steauát. A szlovén Tadej Pogačar nyerte az idei Tour de France országúti kerékpáros versenyt. Vasárnap az utolsó méterig hatalmas harc zajlott Párizsban az utolsó szakaszon, amit a holland Mathieu van der Poel nyert meg. Összetettben Pogačar végzett az élen, második a belga Evenepoel lett, harmadik a mexikói Del Toro. Változékony idő lesz ma délután, enyhe széljárásra számíthatunk térségünkben, elszórtan lehetnek esőzések a térségben. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információk, klasszágerek és...

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Nem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
5: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Készül valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
7: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
3: Sztárrádió.
1: Sztárrádió. 100.8. Sztárrádió.

0: Sztár Rádió. Közelebb hozzád. Közelebb hozzád.
1: Sztár Rádió 4:05 lesz 3 perc múlva. Láthattátok, hallhattátok már a hírportálokon, televízióban, rádióhíradóban, Katona Zoli kollégámtól is azt, hogy mi minden történik itt Romániában, és hogy ismét kilőttek egy drónt. Hát most pont olvasom, hogy ki is számolták, hogy mennyibe került Romániának a 3 drón lelövése. Ugyanis a román hadsereg 3 az ország légterébe engedély nélkül behatoló drónt semmisített meg az elmúlt napokban, és mindegyiket F-16-os vadászgépekről indított rakétákkal. Az első drónt ugye július 24-én Buzău megyében lőtték le, a másodikat már másnap, július 25-én a Tulcsán megyei Szfüntő Gyorgy közelében, és a harmadikat pedig tegnap Szulinák-Hilia térségben a Fekete-tenger felett sikerült lelőni, és az F-16-os vadász gépek rakétákat használtak, amelyekből egyetlen darab hozzávetőleg, képzeljétek, 400 ezer

A légijárművek megsértették a román légteret is, minden alkalommal vadászgépeket riasztottak követésükre, esetleges lelövésükre, és hát a mi területünkön, mármint az ország területén az orosz-ukrán háború kitörése óta azt is összeírták, hogy mintegy 50 esetben találtak drónroncsokat vagy darabokat, ezt a Digi24 tette közzé, úgyhogy igen, ki is számolták, hogy mennyibe került ez Romániának. Nagyon sok pénz. Jobb lenne, hogyha másra költhetné ezt Románia. Például egy őrült éjszaka, Vastag Csaba előadásában, ez már 12 éves felvétel.

0: Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindez magyarul. Magyarul. Érted?
1: There was something in the water that made me go wild. Made me go wild. Made me go wild. There was nothing in the world making me smile like your smile.

Ismerős dallamok csendültek fel már a háttérben. Bakosi Brothers Company és Pornograss, emlékeztek egy hónappal ezelőtt az udvarhelyi napokra? Hát egy hónappal ezelőtt telt meg a városközpont, a Barátok templom előtti tér, a Városházatér egészen a Mártonáron térig, és mindenki együtt közösen énekelte a Bagosi fiúkkal például ezt a zenét is. Hamarosan meghallgatjuk, előtte viszont szétnézünk, hogy a következő napokban milyen eseményekre, fesztiválokra, esetleg városnapokra lehet számítani. Ugyanis ezen a héten több település is vár benneteket. Csíkszeredai városnapok például július 30-a és augusztus 2-a között. Idén is változatos programmal várnak benneteket, a rendezvény a helyi közösségre és a térség művészeire épít. Lesznek koncertek, lesznek családi programok, kézműves vásár, filmvetítések, sportesemények, sőt néptánc, tematikus beszélgetések és gasztronómiai élmények várják mindazokat, akik szeretnének kikapcsolódni Csíkszeredában, esetleg találkozni, vagy egyszerűen jól érezni magát abban a városban. A Csíkszeredai Városnapok Facebook oldalán találhatóak meg a részletek, de azt már mondtam múlt héten is, hogy lesz No Sugar koncert, és lesz Ocho Macho koncert is, valamint DJ-k is fognak gondoskodni a hangulatról esténként. Ha Székelyudvarhelyen maradnánk, akkor ezen a hétvégén lesz ugye a Cheers második kiadása, a nyári borestek Székelyudvarhelyen július 31-én pénteken is, augusztus 1-én szombaton ismét ritmust ad a nyári estéknek Székelyudvarhely városvezetése, és újra megtölti a városi parkot a borudvart ízekkel és jókedvel, sőt pénteken este Mr. Mo hozza a legjobb zenéket és a hamisítatlan nyári hangulatot. Szombaton is pedig finom borok és a népzene találkozásából születik egy igazán különleges este, mégpedig a Huzavona zenekar egész estés koncertje fog egy felejthetetlen hangulatot ígérni, úgyhogy udvarhelyen is jó hangulat lesz most, augusztus első hétvégén. Lesz Folk and Roll Weekend, tehát Gyergyó Szent Miklós sem szégyenkezhet a programokat illetően, mert a Bagosi fiúk szerveznek egy olyan eseményt, ami most először lesz, egy háromnapos minifesztivál igazából, július 31-e és augusztus 2-a között a népzene, a könnyűzene, a gasztronómiai és a közösségi élmények találkozására épül ez a minifesztivál. És a Tarisznyás Márton Múzeum udvarán lesznek a koncertek, a táncházak, az esti bulik, a családi és gyermekprogramok, valamint gyalogtúrák, mesekoncertek és gasztró bemutatók is várják a közönséget családias közvetlen hangulatban, de a Bagosi oldalán láthattunk egy Reels videót, amikor Norbi bejelenti, hogy közeleg a Folk and Roll Weekend. Ezért is hallgatjuk meg most az ők zenéjüket. De hogyha szeretnétek Nyárád mentén lenni, akkor lesz Nyárád mente fesztivál is mini változatban, de idén is megtartják július 29-e és augusztus 2-a között, úgyhogy minden térségben lesz bőven olyan program és olyan esemény, amire el lehet látogatni, és aminek segítségével lehet élvezni a nyarat.

csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

Anyám mondta, 2019-es Fall of the Flow felvétel, 24 Celsius fok jelenleg Székelyudvarhelyen, elértük a nappali csúcsértéket, amit jeleztek már a meteorológusok, holnapra is hasonló időre lehet számítani, a hét második napján is 24-25 fok lesz itt a térségben, aztán szerdától már 27 fok, csütörtöktől 29, pénteken 32 fok és már hétvégén 33 fokot is mérhetünk, csodálatos nyári idők következnek, éjszakánként is szerencsére egy picit felmelegszik az idő, 18-17 fokot is mérhetünk. Hát jobb, mint a 7-8 fok, mert a hétvége folyamán olyan hideg volt esténként és éjszakánként, mint hogyha tél lett volna éppenséggel, úgyhogy nem irigyeltem azokat az embereket, akik valamilyen eseményen, esküvön voltak, mert nyári kicsi pántos ruhácskába szét is fagyhattak. 3:45 lesz egy másfél perc múlva, Jamina és Tolvajrani felvétele érkezik, hamarosan reklámok, aztán a 17 órás hírek, holnap pedig újra találkozunk ismét a Sztár délutánban. Az elmúlt órákban Bedő Erikát hallottátok. Sziasztok, szép délutánt!

0: I like music.
1: Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
4: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diákkedvezménnyel az AVG-ben.

nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Star Rádió.

0: Nem lesznek elektromos töltőállomások, megint drónriadó volt, Kispest nyerte a Csíki tornát, Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Drónbecsapódás veszélyére figyelmeztettek ma reggel a Tulcsán megyei hatóságok. A RoAlert riasztást nem sokkal reggel 9 óra előtt küldték ki, miután a Védelmi Minisztérium radarrendszere 1 Szulinától keletre, Románia légterébe behatoló drónt észlelt. A helyzet megfigyelésére 2 F-16-os vadászgép szállt fel a fetesti légitámaszpontról. Az elmúlt napokban a román hadsereg már 3 engedély nélkül a román légtérbe belépő drón semmisített meg, valamennyit F-16-os vadászgépekről indított rakétákkal. Rendkívüli ülés szakot tart ezen a héten a román parlament, hogy elfogadja az országos helyreállítási tervhez kapcsolódó törvénytervezeteket. A gyorsított jogalkotás célja, hogy Románia teljesítse az Európai Unió felé vállalt mérföldköveket, és ne veszítse el a rendelkezésére álló uniós forrásokat. A képviselőház és a szenátus hibrid formában ülésezik, a munkát plenáris és szakbizottsági üléseken végzik. A tervek szerint a képviselőház már szerdán szavazhat a szenátus által elfogadott jogszabályokról. Székelyudvarhelyen 10 elektromos autótöltőállomás megépítéséről mondott le az önkormányzat, hogy időben befejezhesse egyik uniós beruházását. A mai rendkívüli tanácsülésen módosították a pályázat dokumentációját, amelynek részeként továbbra is megvalósulhatnak a városi kórház digitális fejlesztései. A városközpont területrendezési tervéhez kapcsolódó projekt eredetileg 10 töltőállomás kialakítását is tartalmazta. A közbeszerzési eljárás azonban több óvás miatt elhúzódott, ezért az önkormányzat a töltőállomások elhagyása mellett döntött, hogy a beruházást a határidőn belül le tudja zárni. Büntető párbaj döntötte el a Csíkszeredában megrendezett második Burus Csaba emléktorna döntőjét. Az egykori csíkszeredai edzőről elnevezett futballtornán 6 U16-os csapat küzdött, a döntőt a házigazdák vívták a Kispest Honvéddal. Gól nélküli döntetlen után 11-esekkel a budapestiek 4-3-ra győztek, ezzel megvédték címüket. A harmadik helyen Topolya végzett, a bronzmérkőzésen 3-2-re győzték le a bukaresti Steauát. A szlovén Tadej Pogacsár nyerte az idei Tour de France országúti kerékpáros versenyt. Vasárnap az utolsó méterig hatalmas harc zajlott Párizsban az utolsó szakaszon, amit a holland Mathieu van der Poel nyert meg. Összetettben Pogacsár végzett az élen, második a belga Evenepoel lett, harmadik a mexikói Del Toro. Változékony idő lesz ma délután, enyhe széljárásra számíthatunk térségünkben, elszórtan lehetnek esőzések a térségben. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: szerkesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük, és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazurt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú Sinus Holz lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű Sinus külésbeltére egyaránt ajánlott. Sinus, egy színesebb világért.
4: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
5: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.
2: Mi van ma ember? 20 perc váratlan, készül ma hajad?
3: Tesó, 2 perc, most nyesik az átmenetet, nyugi már!
2: Most komolyan be kell menni, kérted? Ezt nem hiszem el!

0: I like music.
1: Sztár reklám. Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098

0: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
1: Reklámot hallottak.
2: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei Integrált Hulladék Gazdálkodási Társulás.
1: Reklámot hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín. Pizza?
3: Ham.
2: Burger?
3: Ham.
2: Napi menü?
3: Ham.
2: Girosz?
3: Ham.
2: Éhes vagy?
3: Ham.
1: Kattalj rá a kajára!
4: Ha kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
1: Reklámot hallottak.
2: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Automoso és Autokozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automoso és Autokozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automoso és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében, sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír! A Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat, és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
4: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimoziterem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
6: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
7: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió.

Egyetlen hosszú köves út. Sok ezer kép. Egyetlen ember, ki az élet völgyében milliónyit lép. A sors talán egy kő, melyet ha átlépek, életem megváltozik, s átíródhat az előre megért történet. Szép is lenne, de hinni nehéz, miben is kellene. Valahol valakik tudják már a választ, talán mindenre. Nem is tudom, nehéz most nagyon. A gondolatok csak kavarognak a fejemben. Mit vessek most papírra, mi jó vagy mi helytelen? Nem könnyű ilyen helyzetben. Jó lenne most inkább a világot óriásként látni. Csak futni előre, hogy utamon senki meg nem állít. Jó lenne, ha mesék élnének, s jól végződne a világban minden emberi történet. Mindössze ennyi. Én még hiszek a meséknek.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
2: De melyik lazurt válasszam?
1: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
3: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: teljes áron. Nézz be a Betlen Falviút 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

soha sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666. Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első három évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
5: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Yeah!
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
4: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a II. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
5: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

azok a hegyek még ma is állnak. Azok a folyók még ma is futnak, az a csillag még ma is mutatja az utat. Az a nép még ma is él.

túl az öveghegyen, a kék kerek tengeren, az égigérő fa alatt egy szép helyen, ott, ahol a világ virágos bölcsője állt, élt népével puszta magyar király. Három fia volt az öreg pusztának, a vadászt hívták jó szél fúvásának, a kovácsot szép tüzek lángjának, a legkisebbet szép mezőszárnyának. Szép mezőszárnya jel alatt született, szívébe írva a gyönyörű zenet. A világon élni csak hősként érdemes, rajtad a sor hallod,

0: 100.8. Mi nyáron sem lazítunk, ezért vagyunk változatosak. Sztár Rádió.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

0: nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.
1: Bubbly, bubbly.